0: biztonságosabban magad és mások utazását.
1: Kapcsipám, fiam! Sirena!
0: A műsor támogatója a Kakasdi Hirtfiaká Kft.